0: Adatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Robbanó szerkezet miatt menekítette ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. Korábbi robbanások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazak Szcsepén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is

0: beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szorosan. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jás kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony időre számíthatunk, a déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Robbanó szerkezet miatt menekítette ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbanások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazak Szcsepén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőivel. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolt a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jás kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mellette szól. Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, a képviselők ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazah Szcseppén ért sikeresen földet. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42.000 hektár leégett, és 220.000 embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben

0: Több mint 100 000 ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Változékony időre számíthatunk, a délelőtt folyamán még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Napközben 29-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szúrófegyverrel támadta rendőrökre. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A Marylandben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A felhősebb körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A műsorvezetők éleslátásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
8: És most
9: indul
10: a reggel.

Jó reggelt kívánok, remélem, hogy jól telt a hétvége. Indítjuk az újabb hetet, július 27-e hétfő van, a Trio FM mikrofonjánál Pálinkás Zsolt. Elsőként köszöntjük névnaposainkat, ma a Liliának, az Olgák és a Liliának ünnepelnek. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek. Sok-sok jó zene, friss információ ma délőtt is a Trio FM-en, ha van kedvük és idejük, tartsanak velünk ma is. Az előadó, akivel indítjuk a hétfő reggelt, az amerikai énekes dalszerző Benson Boone, aki az American Idol után a TikTokon vált ismerté, majd olyan sikerekkel hívta fel magára a figyelmet, mint a Beautiful Things és az In The Stars. Most a Sorry című felvételét hozom itt a Trion.

Jó reggelt, járság, hideg fronttal indul a hét a térségünkben, a napos időszakok mellett zápor is kialakulhat, a nyugatira, északnyugatira forduló szél pedig élénk néhol erős lesz, a reggeli 19 fokos érték után délutánra 30 fokig melegszik majd a levegő, kedden napos gomoly felhős időre van kilátás, ekkor már nem várható csapadék, a hőmérséklet pedig 17 és 31 fok között tetőzik, szerdától visszatér a kánikula, a derült napos időben 34 fokig emelkedik a hőmérő higanyszál, csütörtökön pedig már akár 36 fokos hőségre is számíthatunk. A mai hidegfront hatására egyébként némileg csökken a pollen terhelés, a csalánfélék pollen koncentrációja és az alternaira gombos spóra száma ugyanakkor még a közepes magas tartományban alakul. Alacsonyabb koncentrációban a pázsitfű, az útifű, a hárs és a libatovfélék pollenje is jelen van a levegőben.

0: friss közlekedési hírek itt a Triú FM-en, a 32-es főúton Alattyán és Zagyvarékas között kaszálnak, emiatt a 42-es és a 63-as kilométer között útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatokat útszűkület alkalmanként pedig félpályás lezárás mellett végzik. Jászberényben a déli bekötő úton vízközmű építése miatt félpályás útlezárásra számíthatnak. A Nagykáta Albertésre összekötő úton a 4-es és a 6-os kilométer között, valamint a Tápióbicske összekötő úton az 5-ös és a 7-es kilométer között kábelépítési munkák miatt útszűkület nehezíti a haladást mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM Jászberényből kezdjük a hetet a csillagok üzeneteivel. Jön a napi horoszkópunk első része. A kóstegyűeknek érdemes ma kerülniük az erőfitoktatást és a felesleges veszekedéseket. A bikáknak egy munkai vagy pénzügyi vitában kell a lényegre figyelniük. A nap végén pedig egy váratlan felismerés hozhat meg nyugvást. Az ikrek képviselői, ha egy lépésre hátrébb lépnek, könnyebben feloldhatják a feszültséget egy elvi kérdésben. A rákoknál egy közeli kapcsolatban kerülhetnek felszínre mélyebb témák, ahol egy őszinte beszélgetés lesz a kulcs. Az oroszlánok a higgadt hozzáállással járnak a legjobban, ne hagyják magukat provokálni. A szűzeknek pedig a józan és racionális döntések segítenek ma, ha valaki rájuk próbálja erőltetni az akaratát. Mindjárt érkezik a folytatás a mérlektől a halakig. Hey.

Itt a napi nétunk, a reggeli starter, folytatjuk a horoszkópot a mérlegtől a halakig. A mérlegeknek érdemes megérteniük a másik fél reakcióit, ha egy kapcsolatban hatalmi kérdések merülnek fel. A skorpióknak nem érdemes belemenniük a munkai vagy magánéleti rivalizálásba, csak a valóban fontos dolgokra koncentráljanak. Annyira sok ne engedjék, hogy elragadják őket az indulatok, nagyvonalú hozzáállással mindenki számára elfogadható megoldást találhatnak. A bakoknak a jegyükben járó holdad józanságot és összeszedettséget, így könnyen kezelik a környezetükben kialakuló konfliktusokat. A vízöntők sokat tehetnek a feszültség rendezéséért, ha nem veszik személyes támadásnak a felszínre törő sérelmeket. A halak jegyűeket pedig az intuíciójuk és a nagy lelkűségük segíti abban, hogy megnyugvást hozzanak a környezetükbe. Ez volt a horoszkópunk, induljon nagyszerűen a hét mindenkinek!

Jó reggelt, Jászság, másodperceken belül 8 óra a legfontosabb információkat hallgatjuk, az MT hírszolgáltat követően pedig szól a Várrepublik slágere.

0: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12

0: javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó- és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették, 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Retro rendezvény tart a máva hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most
2: indul a reggel.
1: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: 8 óra múlt 7 perccel ez a reggel is starter a hétfői napindítónk itt a Trio FM-en. Július 27-e van a naptár szerint, az Olgák és a Liliának ma a névnaposaink. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek! A Liliana név egyébként angol eredetű, jelentése Lilium, míg az Olga Helga név orosz formájából származik. Isten éltesse azon hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Küldöm nekik a következő dalt, itt van már is Flora édes lágere.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: friss közlekedési hírek itt a Triú FM-en, a 32-es főúton Alattyán és Zagyvarékas között kaszálnak, emiatt a 42-es és a 63-as kilométer között útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatokat útszűkület alkalmanként pedig félpályás lezárás mellett végzik. Jászberényben a déli bekötő úton vízközmű építése miatt félpályás útlezárásra számíthatnak. A Nagykáta Albert és a összekötő úton a 4-es és a 6-os kilométer között, valamint a Tápióbicske összekötő úton az 5-ös és a 7-es kilométer között kábelépítésünkek miatt útszűkület nehezíti a haladást mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Most pedig nézzük, mi minden történt július 27-én a múltban. Éppen 40 éve, 1986-ban ezen a napon lépett fel a Queen együttes a Budapesti Népstadionban 70 ezer néző előtt. A legendás koncerten Freddie Mercury még a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt is elénekelte a közönségnek. Szintén ezen a napon 1848-ban született Eötvös Loránd, világhírű fizikus és geofizikus, a torziós inga feltalálója, aki később vallás- és közoktatásügyi miniszterként mindössze 7 hónap alatt 400 új népiskolát hozott létre az országban. 102 évvel ezelőtt, 1924-ben pedig ezen a napon fejeződött be a 8. újkori nyári olimpia Párizsban, ahol a magyar csapat 2 aranyérmet szerzett. Hajós Alfréd pedig stadion tervével a művészeti versenyt is megnyerte.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A reggel is mellette szól.
7: Trio FM, reggeli starter.

0: Ez a Trio FM jászberényből. Július végén látványos csillagkullásnak lehetünk tanulni az éjszakai égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát a két meteorraj, a déli delta karidák és az alfa kaprikornidák. Ennek köszönhetően óránként akár 10-15 hullócsillag felvillanása is várható. A déli delta karidák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, de időnként fényes tűzgömböket adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A jelenség megfigyeléséhez egyébként nincs szükség távcsőre, fényszennyezéstől mentes helyről szabad szemmel is jól látható lesz. Érdekesség, hogy az alfa kaprikornidák meteorrajt 1871-ben Konkoly Tege Miklós fedezte fel Ógyallán.
1: Ez a reggeli starter.

0: Ez a Trio FM a Jelseg rádiója. Lando Norris, a McLaren brit versenyző, nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen a hétvégén. A pole pozícióból induló pilóta idei első és pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, magyaródon tavaly után másodszor diadalmaskodott. Mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen a Red Bull-lal, míg a dobogó harmadik fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője állhatott fel. A futam nagy drámáját Oscar Piastri kiesése hozta, aki az érről volt kénytelen feladni a versenyt az 56. körben sebességváltó meghibásodás miatt. A 70 körös összecsapáson a hétvége folyamán összesen 310 ezer néző látogatott ki a magyaródi pályára, ami új rekordot jelent a magyaródi futamok történetében. A világbajnokság egy hónapos szünet után a holland nagydíjjal folytatódik majd.
1: Reggel is tart!

0: Ez a Trio FM jazzberényből. Folytatjuk az információkkal, a hírcsokrunk után pedig következik egy igazi nyári világsláger, a Brazil Michel Teló dala, az Aishuchi Pego 2011-ben és 2012-ben hódította meg a világot. A cím jelentése egyszerűen ennyi: óha elkapnálak. Érdekesség, hogy a dalt nem ő írta eredetileg, ám az ő verziója vált globális sikerré, amiben a futballsztároknak is óriási szerepük van. Neymar a Santos öltözőjében táncolt rá, Cristiano Ronaldo és Marcelo pedig egy Real Madrid gól után mutatták be a jellegzetes koreográfiát a pályán. A dal végül több mint 20 országban vezette a slágerlistákat, a videóklipje pedig már jóval 1 milliárd megtekintés felett jár a YouTube-on. Fogadják szeretettel majd a felvételt 9 óra után néhány perccel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. Lövöldözés történt Seattle-ben. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta: Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. 2 meghaltak, 25 megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajó tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte: Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben. Egy

0: Gasztronómiai fesztiválon két ember meghalt, öten megsebesültek. A rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett. Indítékairól egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kis termelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, 9 óra múlt köszöntő önöket, én Pálinka Zsolt vagyok. Sokan ismerik azt az utolsó pillanatos kapkodást, amikor az indulás előtti éjszaka még a bőrünk fölött görnyedünk. Hozok néhány praktikus ötletet a stresszmentes bepakoláshoz, ha nyaralni indulunk. A legnagyobb változást egy plusz szabad nap hozhatja el, hiszen ha az indulás előtti napon már nem dolgozunk, nyugodtan, fáradtság nélkül készíthetjük össze a csomagokat. Érdemes a tartós élelmiszereket és a legfontosabb pipereholmiainkat már hetekkel korábban beszerezni, az időjárás előjelzés ellenőrzésével pedig rengeteg helyet spórolhatunk a bőrönben, mert így csak a valóban szükséges ruhákat visszük magunkkal. A legfontosabb szabály pedig az, hogy nem kell mindent magunkkal vinni, hiszen ha valami otthon marad, a legtöbb helyen könnyen beszerezhető a legközelebbi boltban vagy gyógyszertárban. Ha most indulnak nyaralni, pihenni, kirándulni, jó utat, kellemes feltöltődést kívánok. Itt a Trió pedig szólnak tovább a Jászság kedvencei, a reggeli standardben Ray Dalton zenél.

0: Ez a Trio FM Jászberényből kiemelt figyelmet kap a Jászberényi utánpótlás a JKSF felnőtt kosárlabda csapatában. A klub elnöksége továbbra is elkötelezett a helyi fiatalok beépítése mellett, így a Lehel kosársúlyból érkező tehetségek előtt nyitva áll az út a felnőtt keretbe. A 2026-27-es idényben Rékasi Bojta, Szálkai Gordon, Sárközi Zsombor és Túrjányi Márk is a felnőttekkel tart, míg a mindössze 17 éves U19-es csapattól érkező Jakus Bálint már a nyári felkészülést is a nagy csapattal kezdi meg. Ezzel a 13 fős keretből már 5 játékos kötődik közvetlenül Jászberényhez. Szarvas Gábor vezetőedző kiemelte, rendkívül fontos, hogy lehetőséget adjanak a helyi fiataloknak, így a szurkolók is jobban magukénak érezhetik a csapatot, az utánpótlásban sportoló gyerekeknek pedig hatalmas motivációt jelent, hogy a Bercsényi úti csarnokban hétről hétre a saját kortársaikat láthatják a pályán.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Friss közlekedési hírek itt a Triú FM-en, a 32-es főúton Alattyán és Zagyvarékas között kaszálnak, emiatt a 42-es és a 63-as kilométer között útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatokat útszűkület alkalmanként pedig félpályás lezárás mellett végzik. Jászberényben a déli bekötő úton vízközmű építése miatt félpályás útlezárásra számíthatnak. A Nagykáta Albert és a összekötő úton, a 4-es és a 6-os kilométer között, valamint a Tápióbicske összekötő úton, az 5-ös és a 7-es kilométer között kábelépítés munkák miatt útszűkület nehezíti a haladást mindkét irányban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Másodperceken belül 9:30 a stúdiót átadom Szendi Hajinak, következnek a Trio FM frisse információi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: frissautó.hu
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobotfalváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
6: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb északkeleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnal is súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykonszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. A Jász-Nagykonszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. Több helyen még felhős az ég, de a következő időszakban egyre több helyen kisüt a nap idehaza. A Dunától keletre majd elég inkább észak-keleten lehet számítani, de csak kevés helyen. Esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, erős lökések is előfordulnak. Záporok, zivatarok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Délután 29-33 fok lesz idehaza, Jászberényben 31. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jászberényből nem csak frissítés, hidratál, de a szívünk, a bőrünk és az emésztésünk egészségét is támogatja a görögdinnye. A nyár kedvenc gyümölcsének csaknem 95%-a víz, így kiválóan hozzájárul a napi folyadékpótláshoz, megelőzze a fáradtságot. Egyik legfontosabb hatóanyaga a likopin nevű erős antioxidáns, amely segít a krónikus betegségek megelőzésében. A benne található L-citrulin aminósav segít az erek ellazulásában és a vérnyomás csökkentésében. Míg a C, az A-vitamin a bőrünk védelmét támogatja. Mivel a dinnye kalóriatartalma alacsony, a fogyók, úrázóknak is jó alternatíva a cukros nassolnivalók helyett, magas rost és víztartalma pedig az emésztést is segíti. Bár a legtöbb ember számára kifejezetten egészséges, bizonyos esetekben érdemes mértéket tartani a fogyasztásával.

Ez a Trio FM Jazzbrainből. Tegnap ünnepelte 77. születésnapját a Queen legendás dobosa Roger Taylor. A zseniális zenész erőteljes dobstílusa, rekettes rock hangja és magas falsetto vokájé nélkül a Queen jellegzetes hangzása elképzelhetetlen lenne. Roger Taylor nem csak dobosként, de dalszerzőként is beírta magát a szikta történelembe, hiszen olyan ikonikus lágereket jegyez, mint a Radio Gaga vagy a Kind of Magic. Brian May-jel együtt a mai napig aktívan viszi tovább a zenekar örökségét a színpadokon. Isten éltesse őt sokáig!

0: Tehát City is a 2011-es sikert hozom, ez lesz a Safe and Sound.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ízek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök. Ikerház egyik lakása égett hajnalban a budapesti 14. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba a mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapást Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon, hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító

0: Chris Needle mellett tartották. Ikerház egyik lakása égett hajnalban Budapest 14. kerületében, amelynek udvarán és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel, közölte a katasztrófavédelem. A tűz tovább terjedését a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett akadályozták meg, miközben a közműszolgáltatók leválasztották a házat a hálózatról.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatjuk a reggeli startet. Fontos tudnivalókat hozunk a előttünk álló extrém hőségről. Hétfőn és kedden még csak 30-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a hét közepétől azonban napról napra melegebb lesz. A hétvégén már jellemzően 38-40 fokos forróságra kell számítani, de több napon át néhol a 41-42 fok sem elképzelhetetlen. A kánikula tartósnak ígérkezik, legalább 5-6 napig velünk marad ez a 38-40 fokos meleg, amely az északi és nyugati területeken mérséklődhet késsé. Egészen biztosan számíthatunk majd harmadfokú hőségriadóra, és a szakemberek szerint az Alföldön a piros jelzésű figyelmeztetés is érvénybe léphet majd. A száraz napos időben csapadékra alig van esély, legfeljebb egy-egy hőzivatar alakulhat ki, mivel az egész országban nagyfokú az aszály, az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben marad.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Fontos közlekedési információk érkezett Jászárokszállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előre gyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkálatok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárokszállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket elő is köszönik.

Ez a Trio FM jelzverényből két programajánlattal folytatjuk. Jelszárok szálláson a Köztársaság tér 14 szám alatti római katolikus templomban tekintető meg a Jelszárok szállási Szent Erzsébet karitás csoport kiállítása. A tárlat az egyházi ünnepekről készült fényképeket mutatja be, és július 31-ig látogatható a templom nyitvatartás idejében. A gyerekekkel és a családokkal is érdemes lesz előre tervezni, hiszen augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket Újszászon. A rendezvény helyszíne az újszászi városi művelődési ház, a Szabadság tér egy szám alatt, ahol mindhárom nap délőtt 9 órától lehet építeni. A legkisebbeket, a 0-tól 5 éves korig a Duplo sarok várja biztonságos nagy kockákkal, míg a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes tartalmat, kikapcsolódást, időtöltést kívánok mindenkinek! Csata.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomot hétfői kínálatában hideg gyümölcsleves, gombás csirkeragú tésztával választható még tárkonyos raguleves is, további főételek közül pedig dübeli csirkemell, csedáros csirkemellszték, szelidi apró pecsenye, rántott sertésszelet és harcsafilé citrusos kaprosmártásban. A Sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai menüben zöldségkrémleves, pennegrána vagyis békönös parmezán mártás csirkemellcsíkokkal, választható desszert vagy kávé a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra, vagy akár elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem hétindító finomságai minestrone-leves, hideg szederleves, rakott húsos zöldbab, majorannás tejszínes pulykaragú főtésztával, csőben sült karaj, sonkával, sajta, brokkolival, pankó morzsát csirkemell, rántott sajt, és készül még mákos nudli is. Az 57-406-710 számot hívhatjuk, ha rendelnénk a Karaván önkiszolgáló étteremből. Az Aranykarán étterem mai kínálatában kolbászos bableves, vegyes gyümölcsleves, bácskai rizses hús, zöldfűszeres töltött karaj szalonnás tölt burgonyával, rántott sajt, jutúrósztrapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel, a vega menüben avokádós tonhalsaláta. Az Aranykanál étterem elérhetőségei 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étterem kínálata árpagyonyleves, pirított tésztaleves, mézes mustáros csirketokány párolt rizssel, tarhonyás hús, pankómorzsás rántott csirkemell hasábburgonyával és rántott brokkoli karfiol zöldkörettel. Rendeltünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztróban négyféle leves készül, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és marhagulyás. Választható cukini főzdei fasírtal, rántott csirkeszon majonéz, mézes krumpli salátával, mangalica tarja lecsóval, lepénnyel, a tészta kínálatban pedig bolognai spagetti négy sajtos nyokki és milánói penne. Rendeltünk a Bírs kávézó és bisztróból komplett menüt is, elérhetőségük 0620-240-40-44.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Járségi Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Járségi Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnal is súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszályterületi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszályinfo oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vétekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. Több helyen még felhős az ég, de a következő időszakban egyre több helyen kisüt a nap idehaza. A Dunától keletre majd eljön inkább észak-keleten lehet számítani, de csak kevés helyen. Esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, erős lökések is előfordulnak. Záporok, zivatarok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Délután 29-33 fok lesz idehaza, Jászberényben 31. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a trió FM játszmereimből. Gondolták volna, hogy a zenei videoklipek váltják ki a legjobb nosztalgikus érzéseket? Egy friss nemzetközi kutatás szerint, amelyben több mint 1800-an vettek részt, a megkérdezettek 68%-a a klipeket nevezte meg az első számú nosztalgia forrásnak, megelőzve a hangfelvételeket és a koncertvideókat is. A felmérés megerősítette azt is, hogy a zene a legmeghatározóbb kulturális élmény a múlt felidézésében. A válaszadók 88%-a szerint ugyanis a dallamok ébresztik fel leginkább a régi emlékeket, jóval megelőzve a filmeket, a televíziós műsorokat vagy éppen a videójátékokat. Különösen érdekes a legfiatalabbak helyzete, az E-generációs válaszadók 65%-a érez kötődést olyan korábbi kulturális korszakok iránt, amelyeket valójában át sem élt, és minden harmadik fiatal úgy gondolja, hogy rossz generációba született. Ebben a streaming platformoknak is nagy szerepük van, hiszen ma már pár kattintással bárki felfedezheti a korábbi évtizedek zenei világát. Egy másik kapcsolódó kutatásból az is kiderült, hogy a zene mentális egészségünkre is kiváló hatással van. Az elektronikus zene, a mozgás és a légző gyakorlatok ötvözése például bizonyítottan csökkenti a szorongást, miközben erősíti az örömérzetet és a közösségi összetartozást.

Olivia Rodrigo újdonsága a Drop Date forgat itt a Trio FM-en. A következő felvétellel Likid és Lagerével zárjuk a reggeli startert, ennyi fér bele a napindító összeállításunkba július 27-én hétfőn. Friss információk 11-kor, majd indul a napközben magazinunk programajánlatokkal és sok-sok jó zenével a járság kedvencei közül.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
2: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring, a jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
1: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomot e hétfői kínálatában hideg gyümölcsleves gombás csirkeragú tésztával, választható még tárkonyos raguleves is, további főételek közül pedig dübeli csirkemell, csedáros csirkemellszték, szelidi apró pecsenye, rántott sertésszelet és harcsafilé citrusos kapros mártásban. A Sólyomot elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai menüben zöldségkrémleves, benne grána, vagyis békönös parmezán mártás csirkemellcsíkokkal, választható desszert vagy kávé a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra, vagy akár elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem hétindító finomságai minestrone leves, hideg szeder leves, rakott húsos zöldbab, majorannás tejszínes pulykaragú főtésztával, csőben sült karaj, sonkával, sajta, brokkolival, pankó morzsát csirkemell, rántott sajt, és készül még mákos nudli is. Az 57-406-710 számot hívhatjuk, ha rendelnénk a Karaván önkiszolgáló étteremből. Az Aranykanál étterem mai kínálatában kolbászos bableves, vegyes gyümölcsleves, bácskai rizses hús, zöldfűszeres töltött karaj szalonnás tölt burgonyával, rántott sajt, jutúrósztrapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel, a vega menüben avokádós tonhalsaláta. Az Aranykanál étterem elérhetőségei 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étterem kínálata árpagyöngyleves, pirított tésztaleves, mézes mustáros csirketokány párolt rizssel, tarhonyás hús, pankómorzsás rántott csirkemell hasábburgonyával és rántott brokkoli karfiol zöldkörettel. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Vigyes Kávézó és Bisztróban négyféle leves készül, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és marhagulyás. Választható cukkini főzdei fasírtal, rántott csirkeszon majonéz, nézes krumpli salátával, mangalicatarja lecsóval, lepénnyel, a tészta kínálatban pedig bolognai spagetti négy sajtos nyokki és milánói penne. Rendeletünk a Bírs Kávézó és Bisztróból komplett menüt is, elérhetőségük 0620-240-40-44.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött, a családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak, nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsított.

0: másként. Kigyulladt éjszaka egy ikerház fele Zuglóban, a 14. kerületi Kalocsai utcában, a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről nem érkezett hír, és a tűzfal megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. 3 meghaltak, 4 megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordó és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordótól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, ez már a Napközben magazinunk. Köszöntő Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Egy friss 72.000 ember adatait vizsgáló kutatás szerint már napi 4500 lépés is jelentősen csökkenti az ülőmunka káros hatásait, még a napi 9000 lépés a leghatékonyabb a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Sydney Egyetem kutatói megállapították, hogy azoknál, akik naponta legalább 10,5 órát ülnek, a 9000 lépés érdemben mérsékli az egészségügyi kockázatokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy minden egyes mozgás számít, és a napi lépésszám növelésével hatékonyan ellensúlyozhatják a sok ülés következményeit. Itt a Trión szólnak, tovább a Jársák kedvencei, Lady Gaga, valamint Selena Gomez dalait hallgatjuk.
1: Információk a Jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Folytatjuk egy programajánlattal, érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

0: Kiscsaj, mint az LGT.
1: Friss közlekedési hírek itt a Triú FM-en, a 32-es főúton Alattyán és Zagyvarékas között kaszálnak, emiatt a 42-es és a 63-as kilométer között útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatokat útszűkület alkalmanként pedig félpályás lezárás mellett végzik. Jászberényben a déli bekötő úton vízközmű építése miatt félpályás útlezárásra számíthatnak, a nagy Kátha Albert és a összekötő úton a 4-es és a 6-os kilométer között, valamint a Tápióbicske összekötő úton az 5-ös és a 7-es kilométer között kábelépítésünkek miatt útszűkület nehezíti a haladást mindkét irányban.
2: Jó utat kíván a Trio FM!
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomot hétfői kínálatában hideg gyümölcsleves gombás csirkeragú tésztával választható még tárkonyos raguleves is, további főételek közül pedig dübeli csirkemell, csedáros csirkemellszték, szelidi apró pecsenye, rántott sertésszelet és harcsafilé citrusos kaprosmártásban. A Sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai menüben zöldségkrémleves, pennegrána vagyis békönös parmezán mártás csirkemellcsíkokkal, választható desszert vagy kávé a menühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra, vagy akár elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem hétindító finomságai minestrone-leves, hideg szederleves, rakott húsos zöldbab, majorannás tejszínes pulykaragú főtésztával, csőben sült karaj, sonkával, sajta, brokkolival, pankó morzsát csirkemell, rántott sajt, és készül még mákos nudli is. Az 57-406-710 számot hívhatjuk, ha rendelnénk a Karaván önkiszolgáló étteremből. Az Aranykarán étterem mai kínálatában kolbászos bableves, vegyes gyümölcsleves, bácskai rizses hús, zöldfűszeres töltött karaj szalonnás tölt burgonyával, rántott sajt, jutúrósztrapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel, a vega menüben avokádós tonhalsaláta. Az Aranykarán étterem elérhetőségei 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étterem kínálata árpagyonyleves, pirított tésztaleves, mézes mustáros csirketokány párolt rizssel, tarhonyás hús, pankómorzsás rántott csirkemell hasábburgonyával és rántott brokkoli karfiol zöldkörettel. Rendeltünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztróban négyféle leves készül, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és marhagulyás. Választható cukini főzdei fasírtal, rántott csirkeszon majonézes krumpli salátával, mangalica tarja lecsóval, lepénnyel, a tészta kínálatban pedig bolonya és spagetti négy sajtos nyokki és milánói penne. Rendeltünk a Bírs kávézó és bisztróból komplett menüt is, elérhetőségük 0620-240-40-44.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A Jász Nagykonszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnal is súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A JASZ Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A JASZ Nagykun-Szolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vétekörzetünkben, JASZ Nagykun-Szolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. Több helyen még felhős az ég, de a következő időszakban egyre több helyen kisüt a nap idehaza. A Dunától keletre majd elég inkább észak-keleten lehet számítani, de csak kevés helyen. Esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, erős lökések is előfordulnak. Záporok, zivatarok környezetében a szél akár viharossá is fokozódhat. Délután 29-33 fok lesz idehaza, Jászberényben 31. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami jásság. It-

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Most pedig nézzük a következő hetek legfontosabb eseményeit és programjait a térségben. Jelszárok szálláson július 28-án jótékonysági edzést szerveznek a Deák Ferenc gimnázium tornatermében. 18 órától fitbulc edzés indul Jambai Adri vezetésével, este 7 órától pedig boxtabata edzés várja a mozogni vágyókat. Jelszárok szálláson keresik a település legfinomabb kenyerét a 3. árokszállási kenyérsütő versenyen. A megmérettetésre díjtalanul lehet nevezni augusztus 7-én déli 12 óráig a Petőfi Művelődési Házban, vagy az arok.kultúra@gmail.com e-mail címen versenyzőként egy legfeljebb 1,5 kilogrammos egész kenyérrel. A kenyerek leadása augusztus 14-én 15 és 16 óra között történik a Művelődési Házban, délután 5 órától pedig kenyérszelés, kóstolás várja a vendégeket. Augusztus 20-a nem csak állami ünnep, hanem nemzeti identitásunk egyik legfontosabb jelképe is. Ezen a napon emlékezünk Szent István királyra, a magyar állam megalapítójára, aki olyan alapokat teremtett, amelyekre évszázadok óta épül hazánk. Egyben az új kenyér ünnepe is ez, amikor hálát adunk az aratásért és mindazért, amit közös munkával sikerült megteremtenünk. Jászberényben idén is méltó módon emlékezünk és ünnepelünk. A Szent István napi ünnepség augusztus 20-án reggel 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmisével a Nagyboldogasszony római katolikus főtemplomban. Délő 10 órától a Margit szigeten folytatódik majd a városi program, a kenyérszentelést. Szántó József címzetes apát, plébános végzi, igei áldást mond Mező István református lelkipásztor, az ünnepi beszédet pedig Kocsisné Deli Irén, a Teplán Zénó Kolping Technikum Gimnázium és Szakképző Iskola magyar történelem szakos tanára tartja. A megemlékezésen közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai, valamint a Jászsági Hagyományőrző Egylet. Az ünnepi programok után augusztus végén a zenéjé lesz a főszerep, augusztus 29-én rendezik meg a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol a szervezők arra hívnak mindenkit, hogy töltsük meg együtt zenével Jászberény főterét. A fiataloknak és diákoknak egy különleges pályázata is készülnek. Mutasd be a Nagyi címmel hirdette kisfilmkészítő pályázatot a 7.-12. évfolyamos diákok számára. A feladat egy 3 és 5 perc közötti kisfilm vagy interjú készítés egy idős ismerőssel, nagyszülővel, szomszéddal vagy rokonnal, bemutatva az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy történetét. A legjobb alkotásokat a szervezők díjazzák, és idén októberben be is mutatják azokat a Jászberényi Ifjúsági Házban. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andrea@jaszkerület.hu e-mail címre várják. Ezen a hétvégén, augusztus 1-én szombaton rendezik meg a 38. Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót itt Jászberényben. A díjtalanul látogatható rendezvénynek a Bercsényi úti sportcsarnok, annak udvara és az ifjúsági házad majd otthont. Az ifjúsági házban reggel 9 órától szakmai előadások várják az érdeklődőket a mézárakról, az egészségügyi tudnivalókról és az ágazati aktualitásokról. A sportcsarnoknál délelőtt 9:30-kor indul a Méz királynő és a mézlovagrendek felvonulása, amit a 10 órai megnyitó követ, délután pedig kihirdetik a versenyek eredményeit, megkoronázzák az új Méz királynőt. A csarnok udvarán élő mézcsaládbemutató, vásár, mézkóstoló, a gyerekeknek pedig ingyenes játékok és kézműves programok biztosítják majd a kikapcsolódást.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Lesz hamarosan részemről itt a búcsú, Zsupos Ági pedig önökkel tart 14 órától, hiszen ma is itt lesz a délutáni műszak, Ági pedig már is hozza a mai műsor tartalmát Dióhéjban. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Nagyon sok mindenről lesz szó a mai adásban is, ahogy azt már a hallgatók megszokhatták napról napra és hétről hétre. Például ma porondon lesz, hogyan távolítsuk el a vízkövet a vízforralóból és a csapokból természetes szerekkel. Azt is megnézzük, miért görbül el olyan gyakran az uborka a kertünkbe. Beszélünk arról, hogyan neveljük türelemre a gyerekeket játékos módszerekkel, hogyan tisztítsuk meg gyorsan és hatékonyan a grill sütőt, és arról, mit érdemes tudni az időszakos digitális böjtről, vagy hogy hogyan óvjuk a fabútorokat a nyári hőségtől és a száraz levegőtől. És ez csak néhány nagyon hasznos tipp lesz még a mai délutáni műszakban, emellett persze szólnak a jásság legnagyobb kedvencei és a friss híreink is. Kettőtől este hatig itt leszek, tartsanak velem!
0: Ági, tehát várjon neked sok-sok szeretettel, én pedig holnap reggel 7-kor ismét itt leszek, indítsuk együtt a kedreggelt és a 97-i Trio FM-en. Pálinkás Zsoltot hallották, nagyon szépen köszönöm ma is a figyelmet. Én elfordulok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világkonyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat.

0: House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
1: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Javításra szorul a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pellyesác híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pellyesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Változóan felhős az ég az országban, a több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ebédidő. Minden hétköznap délben delelő. Fülbemászó dallamokkal, helyi információkkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Ittas vezetés Jászberényben. Az ország egész területét sújtja az asszály. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az asszály. A meteorológiai szolgálat asszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági asszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb asszályterületi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az asszályinfo oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos asszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb asszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vite körzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel, bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jársz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 5286.
3: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
4: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring, a jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
3: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovnadonuban. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti országrészben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a héten a szúnyogokat, a kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása. Változóan felhős az ég az országban, több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik. Délután 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
6: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információ kért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vétekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja, a felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. A Jász Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról Jászberényben este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
4: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem. Házias ízek konyhája.
3: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Holnaptól drágul az üzemanyag Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitathatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthon.

0: rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A Horvát Közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztették. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az újjára 2 hétig maradnak érvényben. Változóan felhős az ég az országban, a több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik, délután 29-33, késő este 18-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megkezdődik a mai délutáni műszak, július 27-e van, hétfő, az Olgák és a Liliánák névnapja. Az Olga orosz eredetű név, jelentése szent, a Liliana pedig a Lili és a Liliana nevekhez kapcsolódó, a Lilium virág névből eredő elnevezés. Sok boldogságot kívánunk nekik. Indult tehát egy újabb hét hétfőn itt a délutáni műszakkal,

Beszélünk majd arról, hogyan távolítsuk el a vízkövet a vízforralóból és a csapokból természetes szerekkel, illetve arról is, miért görbül el olyan gyakran az uborka kertben. Aki kérdezne és hozzászólna, tudják, a 06-3301-2277-es számon megtehetik. Indulunk Enrique Iglesiasszal és a Duel el Corazonnal 14 óra után, én egészen este 6-ig itt leszek. Tartsanak velem, Zsupa Ági vagyok.

97.7 Trio FM melletted szól. A vízkő nyáron is folyamatosan lerakódik a vízforralóban és a csapokon. Sokan viszont felesleges vegyszereket vásárolnak ellene, pedig otthon is megoldható ez a probléma. A vízforralóba elég felönteni fele-fele arányban vizet és háztartási ecetet, majd felforralni és néhány percig állni hagyni benne. Ez a legtöbb vízkövet leoldja. Utána alaposan öblítsük ki tiszta vízzel, hogy ne maradjon benne ecetszag. A csapokon és a zuhanyfejeken hasonlóan jól működik, ha egy ecetbe áztatott ruhát vagy zacskót tekerünk rájuk néhány órára. A citromsav szintén hatékony, kímélő megoldás, és sok háztartásban ezt részesítik előnyben, mert kevésbé erős, szúrós szagú, mint az ecet. Jöjjön Tate McRae és a Just Keep Watching!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára érkeznek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, úgyhogy ne menjenek sehová. 14:30 után ezzel folytatjuk. A hírek után beszélünk arról, miért görbül el olyan gyakran az uborka a kertben, úgyhogy kertészkedünk kicsit, és persze a gorillázás felcsendül a Feel Good című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszályterületi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszályinfo oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos aszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az aszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől Idén július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel, bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jársz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sok kertész találkozik azzal a jelenséggel, hogy az uborka görbén ívesen nő meg, pedig ezzel igazán semmi rossz nincs. A kertészek szerint ennek leggyakoribb oka az egyetlen vízellátás vagy a tápanyag hiány. Ilyenkor a termés egyik oldala gyorsabban nő, mint a másik, ettől görbül el. Szerepet játszhat az is, ha a termés egy levélhez, indához vagy egy másik uborkához szorosan hozzáér, és a növekedés közben kénytelen megkerülni ezt az akadályt. A rendszeres egyenletes öntözés, a megfelelő tápoldatozás és az, hogy a fejlődő termésnek elég helyet hagyjunk, sokat javíthat ezen a helyzeten. Fontos, hogy a görbe uborka íze és minősége semmivel sem rosszabb az egyenesnél, pusztán esztétikai különbségről van szó. Jön a Sunroof, Nicky Jor és Daisy közöse.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Lassan véget is ér az első óránk itt a délutáni műszakban, és innen folytatjuk hétfőn, július 27-én. Az Olgák névnapján ne felejtsék el őket köszönteni, ami biztosan itt lesz majd 15 óra után is. A jó hangulat, a legjobb dalok és sok-sok érdekes téma. A meg Ariana Grande és a One Last Time, a friss hírek után ezzel nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
9: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
8: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés, gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shoot lejárata reggel szállt feloszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a hétfő délutáni műszakot július 27-én, az Olgák névnapján, és nem csak ők ünnepelnek, hanem a Liliánák is, ne felejtsék el őket köszönteni, hogyha szeretnének üzenni, látnak valamit az utakon, vagy hozzászólnának az óra témáihoz, megtehetik a 0630 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön. Beszélünk majd arról ebben az órában, hogyan neveljük türelemre a gyerekeket játékos módszerekkel, az óra második felében pedig egy hasznos tanulási technikáról lesz szó, amit úgy hívnak, hogy a Feynman technika. Mindent elárulok, majd tartsanak velem 15 óra után is. Gracie Abrams érkezik, és a That's So True.

97.7 Trio FM mellettet szól. A türelem az egyik legnehezebben tanítható tulajdonság a gyerekeknél, pedig játékos formában sokat lehet rajta segíteni. A szakemberek szerint hasznos, ha apró, rövid várakozásokkal kezdünk, például egy sütemény sülésének kivárásával, vagy egy társas játékban a sor megvárásával, és fokozatosan meghosszabbítjuk az időt. Segíthet, ha a várakozás alatt adunk valami elfoglaltságot, így a gyerek nem tétlenül szenvedi végig az időt, hanem aktívan tölti ki azt. Fontos a szülői példamutatás is, hiszen ha mi magunk türelmetlenül reagálunk apró bosszúságokra, a gyerekek is ezt a mintát fogják elsajátítani. A dicséret, amikor a gyerek sikeresen kivár valamit, szintén megerősíti ezt a viselkedést. Megyünk tovább egy nagy-nagy kedvenccel, Clean Bandit, Jazz Glen és a Rather Be Soul. We're

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után folytatjuk méghozzá a friss jársági hírekkel, úgyhogy át is adom a terepet hamarosan, de ne feledjék, utána is érdekes témákkal folytatjuk, például egy hasznos tanulási módszerről is szó lesz, amit Feynman technikának hívnak. A hírek után pedig David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson veszi át a terepet a zenei listán Crazy What Love Can Do, ezt fogják játszani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobotfalváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A Jász Nagykonszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026 decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel, bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász Nagykonszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb, asszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az Asszály Info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos asszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb asszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról Jászberényben este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A Feynman technika, amit ígértem, hogy megbeszélünk, egy egyszerű, mégis hatékony tanulási módszer, amelynek az a lényege, hogy egy témát úgy próbálunk elmagyarázni, mintha egy teljesen laikusnak, akár egy gyereknek beszélnénk róla. Ha ez menet közben nehézkessé válik, vagy elakadunk, az pontosan megmutatja, hol vannak a hiányosságaink a téma megértésében. A módszer lényege, hogy egyszerű szavakkal saját megfogalmazásban kell elmondani az anyagot, bonyolult szakkifejezések nélkül, ez pedig sokkal mélyebb megértést igényel, mint a puszta memorizálás. A szakértők szerint ez a technika kiválóan alkalmazható vizsgára készüléskor, vagy amikor egy összetett témát szeretnénk valóban elsajátítani, nem csak felszínesen átfutni rajta. Megyünk tovább a legjobb dalokkal, a Counting Crows zenéhez, lesz az Accidentally in Love.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra és fél ideihez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, csak a legjobbak szólnak a következő két órában is, hogy megpörgessük a hétfői munkaidőt, ami biztos, hogy jönnek érdekesebbnél érdekesebb témák, és csak a legnagyobbak zenélnek, például a One Direction és a Drag Me Down a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 5286.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei: ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Ádi Büfé, aki szeret, az etet, Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum, az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás, Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés. Gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300.000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, Senki nem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet tegnap estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat.

0: 97.7. Trio FM mellettet szól. Július 27-e van, hétfő, az Olgák és a Liliánák névnapja. Folytatjuk a délutáni műszakot. Ebben az órában is rengeteg érdekes témánk lesz. Például, hogy hogyan tisztítsuk meg gyorsan és hatékonyan a grill sütőt ebben a nyári szezonban. Az óra második felében pedig arról, mit érdemes tudni az időszakos digitális böjtről. Aki kérdezne, a 0630 301 22 77-es számon megteheti ez a forró drót, vagy hogyha lát valamit az utakon, amit megosztana velünk, itt is megteheti. És természetesen szólnak a legjobbak 16 óra után is, például Sam Smith, Kim Petras és az Unholy.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyáron sokan grilleznek gyakrabban. A grill rácsok tisztítása viszont sokaknak kellemetlen feladat. Az egyik legegyszerűbb módszer, ha a grillsütőt még melegen közvetlenül a sütés után egy drótkefével átdörzsöljük. Ilyenkor a ráégett zsír és az ételmaradék sokkal könnyebben leválik, mint kihűlve. Ha nagyon ráégett a szennyeződés, segíthet, ha a rácsot egy nagyobb edényben forró vízbe és mosogatószerbe áztatjuk néhány órára, mielőtt nekiállnánk súrolni. Egy fél citrom vagy egy kevés szódabikarbonás paszta szintén jól bevált házi megoldás a makacsapfoltokra. Fontos, hogy a grillsütőt mindig hagyjuk teljesen megszáradni a tárolás előtt, mert a nedvesség rozsdásodáshoz vezethet. Amy Winehouse érkezik, és a Rehab.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára érkeznek a jászság legfrissebb hírei, úgyhogy át is adom a terepet. Július 27-e van, hétfő, 5:30 után járunk. Aztán pörögnek tovább a legnagyobb kedvencek, a jászság legnagyobb kedvencei, Luis Capaldi és a Forget Me. Az óra második felében pedig arról lesz szó, mit érdemes tudni az időszakos digitális böjtről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Ittas vezetés Jászberényben. Az ország egész területét sújtja az asszály. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az asszály. A meteorológiai szolgálat asszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vétekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre többen próbálkoznak úgynevezett digitális böjtel, vagyis azzal, hogy időszakosan, tudatosan lemondanak a telefon vagy a közösségi média használatáról. A szakemberek szerint nem kell ehhez rögtön napokra eltűnni a digitális világból, elég, ha kezdésként egy-egy órát vagy a nap egy szakaszát, például az esti órákat szánjuk erre. A cél nem a technológia teljes elutasítása, hanem annak tudatosítása, mennyit időt töltünk vele valójában, és hogy ez mennyire szolgálja a jól létünket. Sokan arról számolnak be, hogy egy ilyen szünet után könnyebben tudnak elaludni, jobban tudnak figyelni a körülöttük lévőkre, és kevésbé érzik magukat szétszórtnak. Érdemes kis lépésekkel kezdeni, és nem elvárásként, hanem kísérletként tekinteni rá. Rita Ora érkezik, és az Anywhere.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul egy újabb óra itt a délutáni műszakba, és nem sokára belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába, úgyhogy ne menjenek el sehová. Az utolsó blogban is nagyon sok érdekes témánk lesz, és ami biztos, hogy a legjobb dalokkal pörgetjük a munkaidőt azoknak, akiknek még tart. A Boyzone biztosan felcsendül majd a friss hírek után, 17 órát követően a Picture of You-val indítunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ízek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
7: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
6: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kivonult a parlament üléséről a Fidesz és a KDNP. Az Európai Unió segítséget küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Belevágunk a mai délutáni műszak utolsó órájába, csatlakozzanak be, majd folytassuk együtt a 06303010-2277-es SMS Viber elérhetőségen. Ma is elérhetnek, július 27-én, hétfőn. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogyan óvjuk a fa bútorokat a nyári hőségtől és a száraz levegőtől. Az óra második felében pedig arról lesz szó, miért fontos a napi napfénybevitele, és miért nem szabad mégsem túlzásba vinni. Miley Cyrus érkezik, és a Flowers 17 óra után. We were good.

97.7 Trio FM melletted szól. A nyári meleg és a száraz levegő a fabútoroknak sem tesz jót. Ezek ugyanis érzékenyek a hirtelen hőmérséklet és páratartalom változásokra. A szakértők szerint érdemes a fabútorokat távol tartani a közvetlen tűző napsütéstől, mert ez kiszáríthatja, elszínezheti a fa felületét, repedéseket okozva rajta. Hasznos lehet időnként évente néhányszor egy speciális fa polírozó vagy ápolószerrel átkezelni a bútorokat. Ez segít megőrizni a fa rugalmasságát, és fontos az is, hogy ne tegyünk forró edényt vagy poharat közvetlenül a fa felületére alátét nélkül, mert a hirtelen hőhatás nyomot hagyhat. A megfelelő páratartalmú, nem túl száraz beltéri levegő szintén sokat segít abban, hogy a fabútorok ne száradjanak ki és ne repedezzenek meg idő előtt. Krisztina Aguilerának adom át a terepet, hozza a Candyman című dalát.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 17:30 után járunk, tehát jönnek a friss jársági hírek, át is adom a terepet. Előtte viszont mondom, mivel fogunk foglalkozni az óra második felében. Szó lesz majd arról, miért fontos a napi napfény, és hogy miért nem szabad túlzásba vinni. Ami pedig egészen biztos, hogy a friss hírek után Myon Smith fog zenélni, hozza a Stargazing című dalát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszályinfo oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jásznagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jásznagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026 decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jársz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Give up looking for my baby.

97.7 Trio FM melletted szól. A napfény nagyon fontos szerepet játszik a szervezet D-vitamin termelésében, ami a csontok egészsége és a hangulatunk szempontjából nagyon lényeges. A szakértők szerint a legtöbb embernek elég napi néhány, akár csak 10-20 perc napozás ehhez, karokkal, lábakkal, arccal a napon, védőkrém nélkül is, persze nem a legnagyobb kánikulában. A hosszabb védelem nélküli napozás viszont már nem hoz többlet D-vitamint, ellenben növeli a leégés és a bőrkárosodás kockázatát. Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy egy rövid tudatos napfürdő után térjünk árnyékba, vagy használjunk naptejet, ha hosszabb ideig kint maradunk. A cél tehát az egyensúly. Elég napfényt kapni a jótékony hatásokhoz, anélkül, hogy túlzásba vinnénk a kitettséget. Jazz Glynn érkezik, és az I'll Be There, zenélünk tovább.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és ezzel búcsúzunk már a délutáni műszaktól, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottak ezen a hétfői napon is. Holnap is folytatjuk a szokott időben, reggel 6-kor Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, én pedig szerdán érkezem majd 2 órától, egészen este 6-ig. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és rádiózzanak a Trio FM-mel a következő napokban is. Shawn Mendes és Camila Cabello Señorita-ja még biztosan felcsendül, aztán friss hírekkel folytatjuk. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem. Házias ízek konyhája.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyagára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Most pedig nézzük a következő hetek legfontosabb eseményeit és programjait a térségben. Jászárok szálláson július 28-án jótékonysági edzést szerveznek a Deák Ferenc gimnázium tornatermében. 18 órától fitbúc edzés indul Jambai Adri vezetésével, este 7 órától pedig boxtabata edzés várja a mozogni vágyókat. Jászárok szálláson keresik a település legfinomabb kenyerét a 3. árokszállási kenyérsütő versenyen. A megmérettetésre díjtalanul lehet nevezni augusztus 7-én déli 12 óráig a Petőfi Művelődési Házban, vagy az arok.kultúra@gmail.com e-mail címen versenyzőként egy legfeljebb 1,5 kg egész kenyérrel. A kenyerek leadása augusztus 14-én 15 és 16 óra között történik a Művelődési Házban, délután 5 órától pedig kenyérszerés kóstolás várja a vendégeket. Augusztus 20-a nem csak állami ünnep, hanem nemzeti identitásunk egyik legfontosabb jelképe is. Ezen a napon emlékezünk Szent István királyra, a magyar állam megalapítójára, aki olyan alapokat teremtett, amelyekre évszázadok óta épül hazánk. Egyben az új kenyér ünnepe is ez, amikor hálát adunk az aratásért és mindazért, amit közös munkával sikerült megteremtenünk. Jászberényben idén is méltó módon emlékezünk és ünnepelünk. A Szent István napi ünnepség augusztus 20-án reggel 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmisével a Nagyboldogasszony római katolikus főtemplomban. Délelőtt 10 órától a Margit szigeten folytatódik majd a városi program, a kenyérszentelést. Szántó József címzetes apát, plébános végzi, igei áldást mond Mező István református lelkipásztor, az ünnepi beszédet pedig Kocsisné Deli Irén, a Terplán Zénó Kolping Technikum Gimnázium és Szakképző Iskola Magyar Történelem szakos tanára tartja. A megemlékezésen közeműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai, valamint a jászsági hagyományőrző egylet. Az ünnepi programok után augusztus végén a zené lesz a főszerep, augusztus 29-én rendezik meg a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol a szervezők arra hívnak mindenkit, hogy töltsük meg együtt zenével Jászberény főterét. A fiataloknak és diákoknak egy különleges pályázata is készülnek. Mutasd be a Nagyi címmel hirdette kisfilmkészítő pályázatot a 7.-12. évfolyamos diákok számára. A feladat egy 3 és 5 perc közötti kisfilm vagy interjú készítése egy idős ismerőssel, nagyszülővel, szomszéddal vagy rokonnal, bemutatva az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy történetét. A legjobb alkotásokat a szervezők díjazzák, és idén októberben be is mutatják azokat a Jászberényi Ifjúsági Házban. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andrea@jaszkedvet.hu e-mail címre várják. Ezen a hétvégén, augusztus 1-én szombaton rendezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. A díjtalanul látogatható rendezvénynek a Bercsény úti sportcsarnok, annak udvara és az ifjúsági házad majd otthont. Az ifjúsági házban reggel 9 órától szakmai előadások várják az érdeklődőket a mézárakról, az egészségügyi tudnivalókról és az ágazati aktualitásokról. A sportcsarnoknál délelőtt 9:30-kor indul a méz királynő és a mézlovagrendek felvonulása, amit a 10 órai megnyitó követ, délután pedig kihirdetik a versenyek eredményeit, megkoronázzák az új méz királynőt. A csarnok udvarán élő méz családbemutató, vásár, mézkóstoló, a gyerekeknek pedig ingyenes játékok és kézműves programok biztosítják majd a kikapcsolódást.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb északkeleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Kőrösön, a jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították, és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízivizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabadstrandokat újra megnyitották. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Ah. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A Jász Nagykonszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a szolnoki járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász Nagykonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász Nagykonszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykonszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix minden hétköznap 19 órától 7 óráig a legjobb dalokkal. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Ittas vezetés Jászberényben. Az ország egész területét sújtja az asszály. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az asszály. A meteorológiai szolgálat asszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági asszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb asszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az asszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csaknem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos asszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb asszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály a jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vétek körzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnal is súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyag ára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszályinfo oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszálya jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jásznagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jásznagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. A Jásznagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmadosztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Kőrösön, a jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították, és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízivizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Children.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Az ország egész területét sújtja az aszály. Ittas vezetés Jászberényben. Kiderült, mikor indul a vármegyei foci. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Komoly árat fizettek azok az autósok, akik a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzése során fennakadtak a hálón. A rendőrségi razzián ugyanis több olyan sofőr ellen is intézkedni kellett, akiknél felmerült az ittas vezetés gyanúja. A felelőtlen döntésnek pedig nyilván azonnali súlyos következményei lettek. Eredményes, de egyben aggasztó mérleggel zárult a jászberényi egyenruhások legutóbbi ellenőrzési sorozata. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint 24 óra leforgása alatt három sofőrrel szemben intézkedtek a forgalomban, akinél felmerült, hogy mielőtt volán mögé ült, ivott. A kiszűrt autósok közül kettő különösen pórul járt. A jogsértés olyan mértékű volt esetükben, hogy a hatóság emberei azonnal bevonták a vezetői engedélyüket. Ráadásul több kategóriára vonatkozóan is. Ez azt jelenti, hogy a felelőtlen sofőrök nem csak a személy autójuk volánja mögé nem ülhetnek be a jövőbe, hanem a többi megszerzett jármű kategóriát is elveszítették. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrség felhívta a figyelmet, Magyarországon az alkohollal szemben zéró tolerancia van. Az ország egész területét sújtja most már szinte az aszály. A meteorológiai szolgálat aszály info oldalán közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Monitorozzák, hol, mekkora a baj. Az ország területének mintegy 89%-án legalább közepes fokú mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények szempontjából legfontosabb vármegyékben pedig ez az arány már 91% fölött van, derül ki a Hungaromet ZRT legfrissebb aszály területi kiterjedéséről készített összesítéséből. Az aszály info oldalon közzétett adatok szerint a szárazság mértéke helyenként rendkívül komoly. Az ország területének csak nem 60%-án nagyfokú, további 1,5%-án pedig már súlyos aszályról beszélhetünk. Közepes fokú szárazság a terület 28,4%-át érinti, enyhébb aszály 6,8%-ot. Optimális talajnedvesség csak 3,9%-án maradt az országnak. A megfigyelő videójában is bemutatja azt, mekkora a baj, hogyan van szétrepedezve a talaj. Az adatok szerint az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kisalföld egy része van jelenleg a legnehezebb helyzetben. Itt a nagyfokú vagy súlyos asszály jellemző. Ezzel szemben csak az ország délnyugati része, illetve néhány kisebb észak-keleti körzet mondhatja el magáról, hogy a talajnedvesség tartalma jelenleg optimálisnak számít. Vitekörzetünkben, Jász-Nagykunszolnokon, Hevesben, Hajdú-Biharban, többek között nagyfokú az asszály. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség a személy szabadság megsértésével történt kapcsolati erőszak miatt egy férfi letartóztatását indítványozta. A vád szerint a férfi 2026. decemberétől idén július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeállt az élettársával, és volt, hogy a nőt levetkőztette, ágyhoz, székhez kötözte, bántalmazta, több órán keresztül megkötözve tartotta. A férfi 8 hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásból, az ablakokat bedeszkázta, a padlásra is több órára volt, hogy bezárta a nőt. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. Azonban a nőnek sikerült megszökni, és a gyámügytől kért segítséget. A férfi többszörösen büntetett előéletű. A vádhatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Ez pedig a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelte. Hivatalosan is véget ért a nyári szünet a helyi labdarúgásban, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb menetrendet. Az MLS adatai szerint a megye 1 sorsolás augusztus 22-23-ai rajtot mutat, a másod és harmadvonal csapatai egy héttel később lépnek idén először a pályára. A megyei első osztály augusztus 22-23-án rajtol majd, a másod-harmad osztály pedig megyénkben 29-én és 30-án augusztusban. Az első és harmadik osztályban 16-16, a második vonalban 13 együttes szerepel. A délutáni 31 fokról jelz Berényben, este 24-re csökken majd a levegő hőmérséklete, kissé felhőség mellett nem lesz csapadék. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk. Az országban egy-egy zápor kialakulhat, úgy néz ki, minket ez elkerül. Délután 25-32 fok lesz Magyarországon, nálunk 29 a hajnali 15 után. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyagára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM. Mellette szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Trio FM mellette szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: már túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Kilencvenhét hét Trio FM mellette szól.